törődni semmivel. Ó, hogy tudnám szeretni, a kedvét keresni, és nézni, csak nézni két szemét. Édes kettesben lenni, és karolva menni, és virágot

0: Kismanó, nagymanó, nekünk szól a rádió.
1: Kismanó, nagymanó, nekünk szól a rádió.

0: és Osiris.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer két bűvész, Lopello és Osiris. Lopello mindent el tudott tüntetni, Osiris mindent vissza tudott varázsolni. A Kertész utcai cirkuszban léptek fel, az ugrókkal, a trapézosokkal, a bohócokkal, a lovakkal, az akrobatákkal, az elefántokkal, a táncos nőkkel, az oroszlánokkal. A cirkusz igazgatóval az élen. Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni! Az egész városban ismert volt a Kertész utcai cirkusz, mert pénz helyett itt mindenki azzal válthatta meg a belépőjegyét, amivel tudta. A pékek pereccel, a méhészek mézzel, a vargák papuccsal, a tanítók szépírás füzettel, a dédmamák horgolt terítővel, a gyerekek gyurmagilisztával, más gyerekek rajzzal. A cirkuszosok nagy kosarakba gyűjtötték az adományokat. Aztán a heti piacon pénzre cseréltek mindent. A pénzen ebédet vásároltak maguknak, és takarmányt az állatoknak. A maradék forinton új produkciókat tanultak, és csillogó ruhákat varrattak, hogy a következő előadás még szebb és izgalmasabb legyen. A cirkusz igazgató közben sürgetően suttogta. Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni!

0: Elájult is a nép. Egy-kettőre megismerte az egész ország a Kertész utcai cirkusz nevét. Gyűltek az adományok, gazdagodott a műsor. A cirkusz igazgató egyre hangosabban pattogott. Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni!
1: És kupoláig pattogtak az ugrók, csavarosakat szaltóztak a trapézosok, félelmeteseket ásítoztak az oroszlánok, balettoztak behemót balerína elefántok, a bambán botladozó bohócok bolondozását látva még a legyek is a hasukat fogták a kacagástól a fűrész porban. És Lopelló már egész széksorokat tudott eltüntetni. És Hozirisz még azokat is vissza tudta varázsolni.
0: Elég a gyakorlásból! A cirkusz igazgató elégedetten dörzsölte össze a kezét. Ez a legjobb cirkusz szélese világon. Nem fogadunk el több alamizsnát. Holnaptól egy aranyforint a belépőjegyek ára. Egy aranyforint! Hirdették másnap a plakátok. Egy arany! Böngészte az írást megszeppenve Lopelló. Forint! Olvasta döbbenten Hozirisz. Eljött az este. A sátrat kivilágították, gyülekezett a közönség. Elsőnek érkezett a pék, de a perecét nem vette át tőle senki. Utána megjött a méhész, de a mézét meg se kóstolták. Beloholt a varga, de a papucsát nem próbálták. Betoppant a tanító, de a szépírás füzetét nem tanulmányozták. Betipegett a dédmama, de a horgolt terítőjét nem csodálták. Befutottak a gyerekek, de a gyurmagilisztájukat nem dicsérték. A rajzaikban nem gyönyörködtek. Egy aranyforint a belépő! Egy arany! Forint! Erre mindenki fizetett, és leült a helyére. Felharsantak a trombiták, de valahogy úgy, mintha szégyenkeznének. Elkezdődött az előadás.
1: Ugráltak az ugrók, de csak akkorán, mint a lyukas labda. Szaltóztak a trapézosok, de csak úgy, mint a szédülős nagymama. Botladoztak a bohócok, de nem mosolygott azon még a családjuk sem. Bókoltak a lovak, de csak úgy, mintha fájna a lábuk. Egyensúlyoztak az akrobaták, de szétgurult mégis minden. Táncoltak az elefántok, de ráléptek az idomító lábára. Piruetteztek a táncos nők, de összeakadt a fodros szoknyájuk. Ásítoztak az oroszlánok, de nemhogy a cilinder, még egy sós kifli sem félt a szájukba.
0: Semmi sem ment úgy, mint máskor. Egy aranyforint! Nagy érdemű közönség! Lépett ekkor a porondra elszántan Lopelló. Itt ma este tévedés történt. Éppen azért, hogy máskor ez ne fordulhasson elő, én most eltüntetem a cirkuszigazgatót. Lopelló bim, Lopelló bum. No hát, vivát! Ujjongtak a nézők.
1: És ugrottak az ugrók,

0: Igen, tombolt a közönség. Csak egy valaki állt ott komolyan, figyelve, mintha hallgatózna. Hozirisz.
1: Varázsolj vissza!
0: Hallotta valahonnan a cirkusz igazgató kérlelő hangját.
2: Nem tehetem, igazgató úr. Ön pénzt kér a közönségtől, és tönkre megy az előadás.
1: Nem kérek pénzt. Ígérem, nem. Csak varázsolj vissza!
0: Hát jó, bólintott Hozirisz, és csöndet intett.
2: Ismételj el mindenki előtt, amit az imént nekem mondott.
1: Nem kérek pénzt a nézőktől soha. A Kertész utcai cirkusz az adományok cirkusza marad. Ígérem!
2: Igen! Hol az igazgató? Látni akarjuk!
0: Zúgott a közönség.
2: Már is láthatják. Visszavarázsolom. Figyelem. Hozirisz, bim. Hozirisz, bum. Íme a cirkuszigazgató.
1: És most, nagy érdemű közönség, tegyék a nagy kosárba az adományokat. Mi pedig visszafizetjük az aranyforintokat.
0: Tapsolt a közönség, táncoltak a cirkuszosok, és dalolt örömében Lopello és Hozirisz. Azóta is a Kertész utcai cirkusz a legjobb szélese világon.
3: Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni!
0: Aki nem hiszi, nézze meg az előadásukat. De ne feledjen el valami adományt vinni magával. Olyat, amit csak ő tud adni, senki.

0: öreg Janó meséje.
1: Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy hullámzó halastó, s annak a partján egy halászfalu. Ott élt öreg Janó, a partőr. Mióta az eszét tudta, mindig a vizet járta öreg-öreg csónakjával. Vigyázta a partot, őrizte a száradó halászhálókat, számolta a csónakokat, figyelte a vizet. A gyerekek lesték minden mozdulatát. Tudott öreg Janó egyebet is. Tudott hálót hurkolni, horgászsinort csomózni, óriás harcsát fogni, halászlét főzni, gőzölgő szurokkal csónakot javítani, és tudott új csónakot építeni, sőt, az új csónakot vízre is tudta bocsátani az öreg-öreg csörlővel, amelyet ő maga szerkesztett még fiatal korában. Akkoriban még ő emelt kalapot a falu vénei előtt. Egy este, amikor befejezte a munkát, s éppen a csónakját próbálta kihúzni a partra, odaugrott mellé egy fiatal halász. Hadd csak, öreg, ez már nem neked való, mondta. Majd én. S egyetlen mozdulattal partra húzta a csónakot.
2: Köszönöm, hálásan köszönöm.
1: Nézett föl öreg Janó, és hazaballagott. Egy másik este, amikor éppen a vizet merte ki a csónak fenekéből, a szomszéd halászasszony szólította meg. Ne hajolgass, öreg, mondta. Majd én. Azzal könnyedén kimerte a vizet az utolsó cseppig.
2: Köszönöm. Nagyon köszönöm.
1: Hagyta rá öreg Janó, és hazaballagott. Egy saras őszi napon, amikor a vizes vödrével baktatott a kútról hazafelé, egy korosabb halász lépett melléje, majdnem olyan öreg, mint ő. Még nyakat töröd a csúszós úton, mondta. Majd én viszem a vizes vödrödet.
2: Köszönöm, de magam is...
1: Haza kísérlek, hogy bajod ne essen. Karolt bele készségesen a másik.
2: Köszönöm.
1: Adta át a vödröt öreg Janó. És szótlanul hazaballagott. Akkoriban már az egész falu kalapot emelt előtte.
2: Úgy látszik, én vagyok a legöregebb.
1: Forgolódott öreg Janó.
2: Lám, az idő eljár.
1: Egyik nap egy izmos fiatalember állt elé a vízparton. Én vagyok az új partőr. Jobb, ha hazamész, öreg. Pihenj, eleget dolgoztál már. Attól kezdve öreg Janó egyre többet ült otthon. Egyik szomszédasszonya megfőzte, s helybe vitte az ebédjét.
2: Köszönöm,
1: mondta minden nap öreg Janó. Másik szomszédja tüzelőt gyűjtött, s begyújtotta a kemencéjét.
2: Köszönöm,
1: mondta neki is öreg Janó. A harmadik szomszéd vizet hordott a kútról.
2: Köszönöm, köszönöm, köszönöm,
1: mondogatta öreg Janó.
2: Milyen kedves hozzám mindenki, miért vagyok mégis szomorú? Úri dolgom van,
1: gondolta később, de nem lett jobb kedve. Egyszer híre járt, hogy közös halászbárkát épít a falu, akkorát, hogy minden halász beleférjen. Mindenki a bárkán dolgozott. Öreg Janóról egészen megfeledkeztek. Telt múlt az idő. Elkészült a halászbárka, s eljött a vízre eresztés napja. Hó-ruk! Hó-ruk! Hó-ruk! Erőlködött az egész falu, de a bárka meg sem ott van. Hívjuk öreg Janót. Kapta kézbe a gyerekek. Ő majd kitalál valamit. Öreg Janó! Öreg Janó! Segíts, öreg Janó!
2: Itt vagyok.
1: Bújt elő a kemence mellől öreg Janó. Engedd vízre az új bárkát. Te biztosan értesz hozzá. Öreg Janó egy szót sem szólt. Csak megolajozta az ütött kopott öreg-öreg csörlőt. Egy rozsdás nyikorgás, két rozsdás nyikorgás, s a bárka lassan, méltósággal vízre ereszkedett. Öreg Janó, maradj a tóparton. Én őrzem az új bárkát, te vigyázz a hálókra meg a csónakokra, mint az előtt.
2: Nem bánom, ha szükség van rám,
1: mondta boldogan öreg Janó, és egy percig sem kérette magát. Azóta is ott szolgál öreg-öreg csónakjában, vigyázza a partot, őrzi a száradó halászhálókat, számolja a csónakokat, figyeli a vizet. A gyerekek lesik minden mozdulatát, mert öreg Janó tud annyit a halász életről, mint az egész halászfalu együttvéve.

0: böcker slöpte.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy pöttyös labda. Egy ideig játszottak vele a gyerekek, aztán kint felejtették a réten. Ott kuporgott egy bokor tövében, és várta, hogy észrevegye valaki. Arra futott egy fürge egérke. Fürge egérke! Fürge egérke, szépen kérlek, játsszál velem! Kérlelte a pöttyös labda.
2: Nem játszhatok, szaladok, egy percet sem maradok.
1: Hadarta az egérke, és nem játszott a pöttyös labdával. Mérges lett a pöttyös labda, elgurult a lusta cicához. Lusta cica! Lusta cica, szépen kérlek, fogd meg az egérkét.
3: Nincs időm egérfogásra, álmos vagyok, vár a párna.
1: Ásította a lusta cica, és nem fogta meg az egeret. Cica nem ment egér fogni, egér nem játszott a pöttyös labdával. Oda gurult a labda az ugatós kutyához. Ugatós kutya! Ugatós kutya, szépen kérlek, kergesd meg a cicát!
4: Nem kergetek, nem rohannak, nem látod, hogy mérges vagyok?
1: Ugatta a kutya, és nem kergette meg a cicát. Kutya nem ment cica kergetni, cica nem ment egér fogni, egér nem játszott a pöttyös labdával. Elgurult a pöttyös labda a fekete esernyőhöz. Fekete esernyő! Fekete esernyő, szépen kérlek, ijeszd meg a kutyát.
3: Ha ijesztem meg harad, sejem szoknyán elszakad.
1: Kényeskedett az esernyő, és nem ijesztette meg a kutyát. Ernyő nem ment kutya ijeszteni, kutya nem ment cica kergetni, cica nem ment egér fogni, egér nem játszott a pöttyös labdával. Elgurult a pöttyös labda a viharos szélhez. Viharos szél! Viharos szél, szépen kérlek, fordíts ki az ernyőt!
5: Nem fordítok ernyőt, szúgatom az erdőt!
1: Zengte a viharos szél, és nem fordította ki az ernyőt. Szél nem ment ernyő fordítani. Ernyő nem ment kutya ijeszteni, kutya nem ment cica kergetni, cica nem ment egér fogni, egér nem játszott a pöttyös labdával. Elgurult a pöttyös labda a ragyogó naphoz. Ragyogó nap! Ragyogó nap! Zavard el a szelet!

0: Karjak, minőhöz zöldség.
1: Kacagott a nap, és nem zavarta el a szelet. Nap nem ment szél zavarni, szél nem ment ernyő fordítani, ernyő nem ment kutya ijeszteni, kutya nem ment cica kergetni, cica nem ment egér fogni, egér nem játszott a pöttyös labdával. Tovább gurult a pöttyös labda a szürke felhőhöz. Szürke felhő, szépen kérek, takard el a napot!
2: Éj a napom, éjt akarom, nem takarom.
1: Gomolygott a felhő, és nem takarta el a napot. Felhő nem ment nap takarni. Nap nem ment szél zavarni, szél nem ment ernyő fordítani, ernyő nem ment kutya ijeszteni, kutya nem ment cica kergetni, cica nem ment egér fogni, egér nem játszott a pöttyös labdával. Tovább gurult a pöttyös labda virágszedő tímeához. Virágszedő tímea, szépen kérlek, énekeld le a felhőt az égről. Nem kérette magát tímea, hanem énekelni kezdett.
3: Essél, eső, essél, bugyborékot vessél, búza bokrosodjon, árpa szaporodjon.
1: Megijedt a felhő, hogy tímea leénekli az égről. Szaladt már is, takarta a napot. Szaladt a nap, zavarta a szelet. Szaladt a szél, fordította az ernyőt. Szaladt az ernyő, ijesztette a kutyát. Szaladt a kutya, kergette a cicát. Szaladt a cica, fogta az egeret. És az egér... Egérbezzeg játszott a pöttyös labdával. De olyan vidáman játszott, hogy kedvet kapott a lusta cica, az ugatós kutya, a fekete esernyő, a viharos szél, a ragyogó nap, a szürke felhő, sőt, még virágszedő tímea is. Mikor jól kijátszották magukat, tímea fogta a pöttyös labdát és hazavitte. Vigyázott rá, soha el nem veszítette. Itt a vége, fuss el vége!

hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kis kert, s abban egy kerti ház. A ház Mónikáé volt. Erről a kerti házról és a gazdájáról mondok egy igaz történetet. A kerti házban állt egy kerti ágy, egy kerti asztal, két kerti szék, egy takaros kerti tűzhely, rajta kerti lábas, a sarokban kerti lavór kerti vödörrel, kerti merítőbögrével, kerti törölközővel. Városi kislány volt Mónika. Szerette a füstös várost, de még jobban szerette a szivárványos kis kertjét. Szombatonként felült az autóbuszra, és kidöcögött a kertjébe a virágai meg a madarai közé. Kinyitotta a szivárványos léckaput, átszellőztette a szivárványos kerti házat, meglocsolta a virágokat, kigyomlálta a veteményest, friss vizet töltött a szivárványos madáritatóba. Ezzel el is

és visszadöcögött a füstös városba. Így történt ez minden héten, nyáron, télen. Egy nyári napon Mónika többet dolgozott a kertjében, mint máskor. Már feljöttek a csillagok, mikor vizet merített a kerti lavorba, a kerti merítőbögrével, a kerti vizesvödörből. Megmosakodott, aztán kisétált a kertjében.

0: bemegy a házba, s neki lát, hogy vacsorát készítse magának. Egyszerre megint hallja. Lics, locs. Visszafordul a laborhoz. Senki. Lép egyet. Lics, locs. Megint visszanéz. Senki. Megint lép. Lics, locs. Egy láthatatlan, titkos vendég játszadozik velem. Most újra. Lics, locs. Mónika lábúj hegyen a lavórhoz lépked, közben egyre hallja. Lics, locs. Lics, locs. De látni nem lát senkit. Már éppen odaér, amikor egy zöld leveli béka ugrik ki a szappanos vízből, egyenesen a törölközőre. Te voltál az? Móni kinyújtja a kezét. Ne félj tőlem. A béka engedi, hogy megfogja. Mónika a tenyerében tartja. Kisebb vagy, mint a kis ujjam.
1: Egy kicsi béka, zöld, mint eső, után a fű. Csöpp teste fénylik, mintha törékeny üvegből.

te voltál a láthatatlan titkos vendég. Nem félek tőled, csak egy kicsit megijedtem. De most már menj a törölközőmről, mert az az enyém. A béka úgy tesz, mintha nem hallaná Mónikát. Vagy tudod mit? Ugrálj ki szépen a házból. Nem sokára én is hazaindulok. A vizet kiöntöm, az ajtót bezárom. Ez az én lavórom. Te fürödj odakint, ott a helyed a madáritatóban. A béka nem mozdul. Ha nem mész, akkor viszlek. Lábújhegyen lassan, óvatosan kiviszi a kertbe. Gyöngéden a madáritató szélére helyezi. Várjon ezt. Lics-locs. Azt ugyan várhatja. A béka mozdulatlanul ül, és szemrehányóan pislog. Te béka, igaz, hogy ez nem a lavórom, hanem a madáritató. De azért ez is víz, itt is fürödhetsz. A béka még a pislogást is abba hagyja. Ugorj hát, pancsolj, lics-locs! Unottan bámul a vendég. Aztán rábigyezt Mónikára, mintha azt mondaná. Mit erőszakoskodsz? Ma már fürödtem eleget. Amikor az autóbusz eldöcögött a szivárványos kisház előtt, Mónika még látta, ahogy a zöldleveli béka éppen fejest ugrott a szivárványos madáritatóba. Pontosan így történt minden, ahogyan elmeséltem. Tanúm a madáritató, a kerti lavór, a kerti vödör. És Mónika, aki azon az estén megmentette a kertiház titkos vendégének csöpnyi életét.

0: a Csiga család.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csiga család. Heten voltak. Csiga mama, csiga papa és 5 csiga csemete. Mindegyiküknek volt saját háza és uzsonnás táskája. Csiga mama minden reggel letépett egy friss salátalevelet, azt 7 felé osztotta és a táskákba csomagolta. Csiga papa kiadta a jelszót. Megvan már az eleség, indulhatunk feleség! És már indultak is, libasorban. Elől ment csiga mama, mögötte bámészkodott 5 csiga csemetéje, hátul vigyázott rájuk csiga papa. Minden nap megmászták a virágos dombot. Fölfelé lassan kapaszkodtak,

0: A domb aljában kicsomagolták az eleséget, és eszegetni kezdtek. Arra ment egy éhes tücsök. Nagyot kordult a gyomra.
1: Mennyi finom saláta, megenném egy fallásra, mennyi finom saláta.
0: A legkisebb csiga megsajnálta az éhes tücsköt. Adott neki egy falat salátát. Tovább eszegettek. Arra repült egy csavargó madárka. Vágyakozva pillantott a salátára.
2: Mindjárt vígabb lennék, ha egy kicsit ennék. Mindjárt vígabb lennék,
0: a legkisebb csiga megsajnálta a csavargó madárkát. Adott neki is egy falatot. Megint tovább eszegettek. Arra futott egy vézna nyúl. Úgy lihegett, mint egy fújtató.
3: Reggel óta szaladtok, adjatok egy falatot. Reggel óta szaladtok,
0: a legkisebb csiga a vézna nyulat is megsajnálta. Neki adta az utolsó falatját. Mikor befejezték az eszegetést, összecsomagoltak, és hazaindultak.

0: A virágos domb tetején szembe jött velük a forgószél. Úgy zúgott, búgott, mint egy búgó csiga. A csigacsemeték mindjárt elfelejtették a fáradtságot, és csúfolódni kezdtek. Búgó csiga! Búgó csiga! Elhallgassatok! Röstelkedtek a csigaszülők. Ne csúfolódjatok! Kérjetek szépen bocsánatot! Ám a nagy zúgás-búgásban a csigacsemeték nem hallották meg a csöndes szülői szót. Búgó csiga! Búgó csiga! Megelégelte a csúfolódást a forgószél. Majd adok én nektek búgó csigát. Egyszer voltam nálatok, elviszem a házatok. Azzal fogta és felragadta mind a 7 csigaházat. Megforgatta, megpörgette, mint a porszemeket. Egyszer voltam nálatok, forgatom a házatok. Úgy játszott velük, mintha labdázna. Mikor kijátszotta magát, visszapottyantotta a házakat a csigák hátára, és hahotázva elnyargalt. Ugye jó tréfa volt? Mi az a tréfa? Szepegte a legkisebb csiga. Fáradtan érkezett haza a csiga család. Szótlanul rakták le az üres uzsonnás táskákat. Holnap bocsánatot kell kérnetek a forgószéltől, jelentette ki csiga papa. És minden rendbe jön, tette hozzá csiga mama.
1: Igen, mama. Igen, papa. Jó éjszakát, mama. Jó éjszakát, papa.
0: Válaszoltak kórusban a csemeték, és bevonultak a házaikba. Aludj te is, kicsim. Simogatták meg a csigaszülők a legkisebbet, aki még mindig ébren téblábolt. Azután házukba vonultak a szülők is. Az ajtót belülről jól bezárták. Bezárkózott csigamama, elaludt csigapapa, bebújtak a testvérek, csak a legkisebb csiga motoszkált a háza körül. Itt volt. Itt van. Nem, ez nem az. Ez az. Nem, ez sem az. Hol van hát? Hol az ajtóm? Nincs meg az ajtóm. Segítség! Elveszett az ajtóm! Próbálta előről, próbálta hátulról, próbálta jobbról, próbálta balról, de hiába. Nem tudok bemenni a házamba! Segítség! Abban a pillanatban megzörrent mellette a fű. Ott állt az éhes tücsök. Megreccsent fölötte az ág. Ott ült a csavargó madárka. Megdobbant előtte a föld. Ott magasodott a vézna nyúl.
2: Mi se segítsünk legleses a csiga, mi se segítsünk legleses a csiga.
3: Keressétek meg az ajtómat.
2: Az ajtódat, de hiszen ott van,
0: kezdte a nyúl.
2: A házadnak a...
0: Folytatta a madárka.
4: Te én.
0: Fejezte be a tücsök.
3: Ó, jaj!
0: Jajgatott a legkisebb csiga.
3: A forgószél fordítva adta vissza a házamat.
4: Ne búcs, ne búcs, legkisebb csiga, segítünk a bajodon. Hórruk, hórruk, hórruk,
0: a tücsök, a madárka, meg a nyúl addig hórukkoltak, míg a házat visszafordították a talpára.
4: Tessék az ajtó, fáradj be rajta,
2: nyugodtan most jó éjszakát.
0: Köszönöm, barátaim! Ásította kimerülten a legkisebb csiga. Jó éjszakát, világ! És úgy aludt reggelig, mint a bunda. Reggel napsütésre ébredtek. A forgószél újra vidáman táncolt a réten.
1: Nem vagy búgó csiga, nem vagy búgó csiga,
0: kiabálták neki kórusban a csigacsemeték. A forgószél örömében úgy elnyargalt, hogy aznap elő sem került többet. Csigamama friss salátalevelet tépett, hét felé osztotta, az uzsonnás táskákba csomagolta, aztán tépett még egy levelet, három felé tépte, s adott a tücsöknek, a madárkának, meg a nyúlnak is.
4: Mennyi finnom saláta, mindjárt igaz lennék, ha egy utazzatok, adjatok egy falatot.
0: Csigapapa rázendített. Megvan már az eleség, indulhatunk feleség. És elindultak a virágos domb felé.
1: Lassan jár a csigabika.
0: Elől ment csigamama. Mögötte bámészkodott az öt csigacsemete. Hátul vigyázott csigapapa. Mellettük mendegélt a mindig éhes tücsök. Fölöttük röpült a csavargó madárka. Előttük nyargalt a vézna nyúl. Aki nem hiszi, keresse meg őket a réten.

0: furfangos tilinkó.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy falu. Az alvégen élt furfangos tilinkó, a falu bolondja. Jó kedvű legény volt tilinkó, tilinkózott még álmában is. Élt abban a faluban egy kabzsi korcsmáros. Az úgy szerette a pénzt, hogy eladta volna még a felhőt is az égről, ha pénzt kapott volna érte. Egyszer egy ágról szakadt tyúkász érkezett a korcsmájába.
2: Adjon Isten minden jót, kövér tyúkot, jó tojót!
3: Fogadj Isten!
1: Méregette gyanakodva a korcsmáros a tyúkászt. Ám amikor az 10 tojást kért első szusszantásra, már futott is a korcsmáros, és csak úgy kapkodta a tojásokat a fészkelő tyúkok alól.
3: Itt a tojás, tyúkász uram, friss, illatos, mind a 10, hol a píz?
2: Elébb süsse meg mindet rántottának.
1: Megsütötte a korcsmáros a 10 tojást, és föltálalta a tyúkásznak. Szerelmes volt éppen a tyúkász. Evés közben rágondolt a babájára, és minden mást elfelejtett. Megvacsorált, s elment fizetés nélkül. Később eszébe jutott a tartozása, és nagyon elröstelte magát. Majd megadom legközelebb, gondolta. Hazament, s feleségül vette a babáját, aki miatt elfelejtett fizetni. Született egymás után 8 porontyuk. 10 év múlva újra a korcsma felé vitt az útja.
2: Adjon Isten minden jót, kövér tyúkot, jó tojót!
3: Fogadj Isten a nem jóját!
1: Ismerte fel a korcsmáros a tyúkást.
2: Megkövetem korcsmáros uramat, meghoztam a tartozást. Fizetem a 10 tojást.
3: Hol a píz?
1: És már sebesen be is söpörte a pénzt a kabzsi korcsmáros.
3: A többivel mi lesz?
2: Fizetek még 2 tojást, a késésért ráadást.
3: 2 tojást?
2: Legyen 3.
3: 3 tojást?
2: És még egyszer megkövetem korcsmáros uramat.
3: Játszik vélem, Kent. Mit képzel, Kent?
2: Mit képzelek én?
3: Abból a 10 tojásból nekem 10 csirkém lett volna.
2: 10 csirkéje lett volna?
3: A 10 csirkéből 10x10 tojás lett volna.
2: 10x10 tojás lett volna?
3: A

0: csirke lett volna?
1: Azt kent most mind megfizeti nekem.
0: Megfizetem?
1: Megfizeti.
0: Nincs nekem annyi pénzem, korcsmáros uram.
1: Akkor beperelem Kendet a szolgabírónál.
0: A korcsmáros dúlva-fúlva elviharzott. A tyúkász meg csak nyelte utána a port. Rágondolt a feleségére meg a 8 porontjára, és nagyon elszomorodott. Hát, ahogy ott búsul, szomorkodik, arra jön furfangos Tilinkó. Mi a baj, komám? Elmondta a tyúkász a búját bánatát. Egyet se búsulj, komám! Fogadj meg engem ügyvédednek, s a többit bízd csak rám! Megegyeztek. Másnap ott szorongott a szolgabírónál az egész falu. Ott volt mindenki, csak furfangos Tilinkó hiányzott. A szolgabíró már kezdte volna a tárgyalást, amikor nagy sebben lobbal berobogott furfangos Tilinkó.
1: Hol késlekedtél, te oktondi?
0: Förmet rá a korcsmáros.
1: Hogy merészeltél megvárakoztatni bennünket?
0: Jaj, tekintetes, nagyságos, méltóságos korcsmáros úr! Jöttem volna én, csak lencsét főztem. Utána meg elvetettem.
2: Mit vetettél el, te féleszű?
0: A lencsét instálom.
2: A főt lencsét.
0: Azt, tekintetes, nagyságos, méltóságos korcsmáros úr! A főt lencsét.
2: Ó, te balka! A főt lencse nem hajt ki soha.
0: Pedig én úgy gondolom, hogy ha a korcsmáros úr sült tojásából csirke kelhetett volna ki, akkor az én főt lencsém is kihajthat.
2: A nem jóját.
0: Mindjárt látta a szolgabíró, hogy furfangos Tilinkó túljárt a kabzsi korcsmáros eszén. Nem is ítélte el a tyúkást, mehetett az haza a feleségéhez, meg a 8 porontjához. Otthon 33 tojásból rántottát sütöttek. Meghívták furfangos Tilinkót is. Asztalfőre ültették, tejbe vajba fürdették. Vacsora után Tilinkó hajnalig tilinkózott nekik. Én is jártam náluk. Földig ért a lábuk.

0: Tibi király és a Ladik.
1: Hol volt, hol nem, a kerektón innen élt Tibi király. Volt neki egy vörös rókája, 5 sárga kacsája, meg egy zsák zöld csalánnal kevert kukoricadarája. Egy nap Tibi király kapta magát, s elindult a jószágokkal a vásárba. Elől kocogott a róka, mögötte totyogtak a kacsák. Hátul baktatott Tibi király, vállán a zöld csalánnal kevert kukoricadara. Mentek, mendegéltek. Egyszer odaértek a kerektóhoz. Ott Tibi király Ladikba ült, és sorban berakta a zsákot, a kacsákat, meg a rókát. Akkor látta, hogy a Ladik majd elmerül. A nem jóját. Sok a jószág. Tolta feljebb a koronáját Tibi király. Kirakta a rókát. A Ladik még mindig merült. Kirakta a kacsákat is. Akkor már nem merült. Ésszel él az ember, dünnyögte Tibi király. Ami nem megy egyszerre, majd megy háromszorra. Elsőre átviszem a zsákot, másodszorra a kacsákat, harmadszorra a rókát. Úgy is tett. Ám alig, hogy evezni kezdett a zsákkal, látja, hogy a róka a parton a kacsákat kergeti. Állj meg, te ilyen-olyan, vagy az evezőlapátot töröm össze a hátadon! Gyorsan visszaevezett a partra. A rókát jól eldöngette, aztán a zsákot kiemelte a Ladikból, s a rókát tette a helyébe. Újból elindult. Ám alig tett néhány evezőcsapást, látja, hogy a kacsák a parton kicsípik a zsák száját, s a zöld csalános kukoricát fajják. Elmentek onnan, vagy pecsenyét sütök belőletek? Visszaevezett a partra megint. A kacsákat jól megtépte, a zsák száját bekötötte. Aztán partra tette a rókát, s a helyébe odarakta a kacsákat. Elindult harmadszor is. Evezés közben hátra sandított, s látta, hogy a róka a parton a zsák száját szagolgatja. Aztán fanyalogva odébb heveredik. Most már baj nélkül átért a túlpartra. Kirakta a kacsákat a Ladikból, és fordult már is, hogy hozza a rókát meg a zsákot. Vissza is ért az innenső partra. No, most melyiket? Vigye a rókát? Édes eszem, el ne hagyj. A róka nem lesz jó. Mert ha átviszi a rókát, s odarakja a kacsák mellé, a ferde pofájú mind széttépi a kacsákat, míg ő a zsákért jár. Vigye a zsákot.

Jól tette Tibi király, hogy megfogadta a tanácsot, mert így átért minden jószágával a túlpartra. Akkor visszanézett a válla fölött, és hálásan integetett át Kamilla királylánynak. Kamilla királylány is visszaintett a halasi csipkés zsebkendőjével. Tibi király fogta a jószágait, s mindki dolgát jól végezte, tovább indult velük a vásárba. Elől kocogott a róka, utána totyogtak a kacsák, hátul baktatott Tibi király, vállán a zöld csalánnal kevert kukoricadara. Még most is mennek, ha meg nem érkeztek.

0: A négy törpe.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy piros sapkás törpe, úgy hívták, hogy Áfonya. Volt neki három testvére, Bimbó, Lizinka és Csucsor. Bimbó és Lizinka törpelány volt. Áfonya és Csucsor törpefiú. Jól megfértek egymással. Ünnepeken Bimbó énekelt, mert csengő hangon tudott énekelni. Lizinka szavalt, mert tisztán tudott szavalni. Csucsor mesélt, mert érdekesen tudott mesélni. Áfonya pedig hallgatott, mert figyelmesen tudott hallgatni. Kiránduláskor Bimbó ment elől, mert érdekelték az újdonságok. Lizinka ment középen, mert szeretett nézelődni. Csucsor ment hátul, mert vigyázott a másik kettőre. Áfonya pedig a patakparton üldögélt, és várta, hogy a testvérei visszaérkezzenek. Így élt, éldegélt a négy törpe. Napközben mindig békések és vidámak voltak. Esténként azonban véget ért a vidámság. A napközben hallgatag Áfonya ugyanis, amint letette a fejét, olyan szörnyűséges horkolásba kezdett, hogy a függönyök leestek az ablakról, és a cserepek rémülten csörömpöltek a háztetőn. Bimbó, Lizinka és Csucsor álmatlanul forgott az ágyában. Elhatározták, hogy fölébresztik Áfonyát. Csucsor ránézett Bimbóra. Kezd el! És Bimbó énekelni kezdett. A süsfel napot énekelte, de olyan hangosan, hogy a nap kisütött a sötét éjszakában. Sütött egy keveset, aztán újból elaludt. De Áfonya nem ébredt fel. Akkor Csucsor intett Lizinkának. Most te jössz! És Lizinka szavalni kezdett. A kicsi vagyok székre álló kezdetű verset szavalta, de olyan erőteljesen, hogy a nap másodszor is kisütött a sötét éjszakában. Sütött egy keveset, aztán aludt tovább. De Áfonya nem ébredt fel.

0: Végül Csucsor saját magára bökött, és már is mesélni kezdett. A kiskakas gyémánt fél krajcárját mesélte, de olyan harsányan kukorékolt, hogy a nap harmadszor is kisütött a sötét éjszakában. És fenn is maradt, mert azt hitte, hogy már hajnal van. De Áfonya nem ébredt fel. Itt csak a varázslat segíthet. Sóhajtottak a testvérek. Hajóra szálltak és elhajóztak Varázsló szigetére. Bimbó kormányozott, mert ő tudta legjobban az előtte van éjszak, háta mögött délkezdetű dalt. Lizinka sikálta a fedélzetet, mert ő volt a legszorgalmasabb. Csucsor kezelte a vitorlát, mert ő volt a legerősebb. Áfonya pedig a patakparton üldögélt, és várta, hogy a testvérei visszaérkezzenek. Varázsló és varázslóné éppen ebédelt, amikor Bimbó, Lizinka és Csucsor betoppant hozzájuk. Meghallgatták a törpék panaszát, aztán Varázsló széttárta a karját.
1: Kérem, most egy percem sincs, kiküldetésbe indulok. Ha van repülőgépük, repüljenek utána. Amerikában megtalálnak, Amerikában megtalálnak.
0: Bimbónak, Lizinkának és Csucsornak nem volt repülőgépe. Megvették hát a repülőjegyeket.

0: Amint megérkeztek Amerikába, megkeresték varázslót, és még egyszer elmondták neki a panaszukat. Varázsló a fejét ingatta.
1: Kérem, most egy percem sincs, konferenciára indulok, ha van űrhajójuk, száguldjanak utánam. A Holdon megtalálnak, a Holdon megtalálnak.
0: Bimbónak, Lizinkának és Csucsornak nem volt űrhajója. Megvették hát az űrhajó jegyeket. Amint a Holdra érkeztek, megkeresték varázslót, és harmadszor is elmondták neki a panaszukat. Varázsló bólintott.
1: Látják, most van egy percem. Hunyják be a szemüket, és suttogják el egyszerre, hogy mi az, amit ennyire szeretnének.
0: Bimbó, Lizinka és Csucsor behunyta a szemét, és mindhárman azt suttogták. Aludni szeretnénk.
1: Meg lesz.
0: Bólintott varázsló.
1: Menjenek haza nyugodtan. A többit bízzák rám. A többit bízzák rám.
0: Bimbó, Lizinka és Csucsor hálálkodva szálltak vissza az űrhajóba. A patakparton megkeresték Áfonyát, aztán hazamentek és lefeküdtek. Attól kezdve soha nem zavarta őket Áfonya horkolása. Nem ám, mert a varázslat hatására ők is ugyanúgy horkoltak, mint a testvérük. Úgy fújtattak, fortyogtak egész éjszaka, mint négy fazék rotyogó szilvalekvár. Ha vendégségbe mentek hozzájuk, vigyetek magatokkal füldugót,

0: hangja már a többi rádiót? Hallgassa a Hungarostúdiót!
1: Jó reggelt kívánok a Hungarostúdió hallgatóinak! A Rádió Fró hullámhosszáról jelentkezünk Linzből a 105,0 MHz-en. Én Ecser Vera vagyok, és a mai adásba több témát is hozok nektek, dalokkal kiegészítve. Tartsatok velem!

0: sokunk Grillus Vilmosa, ha szabad így mondani, vendégünk a Hungaro stúdióban. Köszönöm, hogy befáradtál.
1: Nagy örömmel.
0: Pár hete Bécsbe, pénteken Linzbe, a hétvégén Nürnbergbe és Münchenbe, és utána nagyon sok más helyen is fellépsz majd. Grillus Vilmos koncert, Kaláka koncert, Anyák napja, Gyereknap, fesztivál, közben újabb könyved is megjelent, a Vadon leső dalok címe. Honnan meríted ezt a rengeteg energiát, hogy ennyi helyen, ennyiféle emberrel találkoz?
1: Hát ez kétirányú energia, ki és beáramlás egyben. Ugye az ember persze, amikor oda kell tennie magát, akkor fogyasztja az energiát, aztán utána nagyon sokat kap vissza, meg persze közben is az emberektől, akik dedikálás közben odajönnek. Hát nem lehetne egy fotót a gyerekünkkel, aki esetleg még az ölembe is ül, mert valamelyiknek olyan nagy a bizalma, és elmondják, hogy hát már ők is ezen nőttek föl, és most így már a gyerekük is ezen nő föl. Ebből azért visszapótlódik egy csomó.
0: Ilyen művészi pályával és sikerekkel a hátad mögött, valószínűleg még előtted is, remélhetőleg.
1: Hát, egy kicsit talán.
0: Meg tudtad-e fogalmazni az ars poétikádat?
1: Hű, ezt én nem hiszem, hogy valaha is megpróbáltam volna. Hát van egy olyan mondat a Facebook oldalamon, amit hát nagyon nem használok egyébként, de oda van írva, hogy szeretek énekelni. Felnőtteknek azért, hogy meghallgassák, gyerekeknek azért, hogy velem énekeljenek. De azért ez se egészen igaz, mert amikor családoknak muzsikálok, akkor nagy örömmel veszem, hogy a felnőttek is énekelnek, és ők is nagy örömmel énekelnek, hiszen gyerekkorukban is már esetleg énekelték ezeket a dalokat. Szóval az ars poétikám az leginkább az volna, hogy énekelni jó, és mindenki énekeljen minél többet, mert ez építi a lelket.
0: Ezzel le is lövöd igazából a választ talán arra a kérdésemre, hogy a sok külföldi magyar családdal találkoztál, uh-huh. és az utazásaid során, hogy van-e valamiféle tanácsod a szülők számára?
1: Hát, én ugye, ha magam dolgaiból indulok ki, akkor nyilván azt tanácsolom nekik, hogy hallgassák és énekeljék a gyerekekkel minél többet ezeket a dalokat, mert ebben van, amúgy is van ugye egy zenei anyanyelvi nevelési szándék ezekben a dalokban, amiket közös éneklésre írtam. Természetesen egy anyanyelvi nevelés is van azért benne, mert egy szókincsgyarapodáshoz, meg szótanuláshoz bizonyos fogalmak elsajátításához, stb. Nagyon jól jön. Hát ugye ez tapasztalat, ez így van. Úgyhogy sokan kezdenek úgy magyarul beszélni a gyerekek közül, hogy hallgatják a dalaimat, és akkor azt már el tudja énekelni, és aztán szép lassan egy kicsit rákap a nyelvre. Tehát azt gondolom, hogy ehhez mindenképpen segítség. Mert amúgy meg kétféle dalt írok, hogyha többféle csoportosítás lehetséges, de abból a szempontból, hogy vannak olyan dalok, amiket azért írok, hogy el tudják énekelni velem, és vannak olyan dalok, amiket meg azért írok, hogy meghallgassák. A kettő egyáltalán nem ugyanaz. Esetleg azt is el lehet énekelni, persze, de az már nem, az más szempontok alapján készülhet. Ott olyan ritmikák lehetnek benne, olyan dallamfordulatok, amik egy kicsi gyereknek nem feltétlenül valók abból a szempontból, hogy nem tudja még elénekelni őket hibátlanul. Amiket éneklésre írok, azok pedig olyanok, hogy bizonyos ritmikákat, bizonyos dallamfordulatokat nem lépnek túl, hogy a gyerekeknek kézenfekvő legyen az éneklése.
0: A pénteki linci koncert során voltak nem magyarul beszélők is a közönség soraiban, és például az is nagyon érdekes volt hallani, ahogy mondják, hogy a zenédből, a zene mienségéből hallani, hogy körülbelül mire utalhat az
1: hát,
0: az.
1: Természetesen. Ugye én versmegzenésítésen szocializálódtam ebbe a műfajba, mert a Kalákát ugye, amikor kitaláltuk 1969-ben, én 18 éves voltam, akkor mindjárt ez lett a programunk, hogy verseket énekeljünk, és ebben az esetben ugye mindig a versnek van elsőbsége, tehát az ember veszi a verset, és akkor a zenét úgy írja meg, hogy a verset minél jobban ki tudja fejezni, hogy a hangsúlyai szabályosak legyenek, hogy ott legyen valami csúcspont, ahol a versben csúcspont van, tehát a zene alkalmazkodik a vershez. És nekem ez azóta is megmaradt, tehát amikor én gyerekdalokat írok, akkor is először megírom a szöveget, és utána arra találom ki a dallamot. Jó, hát már az ember közben persze érzi, hogy mi lesz ebből, de mégiscsak ez a sorrend. Tehát a dallam jó esetben ugye mindig hozza a szövegnek a hangulatát. Csak ezt fejtettem ki egy kicsit jobban, igen.
0: Egyébként nagyon izgalmas, hogy mondod, hogy verseket zenésítetek meg, és zenésítesz meg nagyon sokat, nagyon sok olyan klasszikus verset, vagy hát magyar költőversét én magam is a te zenéid által ismerem, egyébként nem tudtam volna, viszont a zene által nagyon sok új vers és szófordulat is beépült, és adtam át így a gyerekeknek, együtt énekeltünk autóban, otthon, ahol éppen lehetőségünk volt közösen zenét hallgatni. Te tudnál választani egy számodra legkedvesebb verset, vagy dalt, ami különösen a szívedhez nőtt?
1: Hát ilyen nagyon sok van, ugye részben a gyerekdalok közül sok azért, mert például egy olyan gyerekkel énekeltem, akár a fiammal, akár a lányommal, ugye, ami egy nagyon emlékezetes dolog volt, és ennek ott a lenyomata a lemezen, és tudom, hogy amikor az én lányom 5 éves volt, akkor ezt együtt énekeltük. Hát ezek ugye másféle szempontok, nem feltétlenül zenei szempont, vagy hát a fiammal ugyanígy, de más gyerekekkel is, akik ugye a zeneiskolából jöttek az lemezfelvételemre énekelni, például a Karácsonyi Angyalok, az valóban az egyik kedvencem, és részben azért, mert a kislány, aki énekli, az olyan fantasztikusan énekli. De így választani biztos, hogy nem tudnék. Persze, nagyon közel áll hozzám mondjuk a Kosztolányi Dezsőnek a Hajnali részegsége, mert az egy olyan nagy feladat volt, ahhoz zenét írni és azt elénekelni, ami hát talán mondhatjuk, hogy a legjobb magyar vers, ha egyáltalán lehet ilyet mondani, bár egyszer, csak azért mondom ezt, mert egyszer megjelent egy kötet, amiben 100 magyar vers volt, 100 magyar költő mondhatott 10 verset, és ezt a 10 verset rangsorolniuk kellett, és utána ezt az egész kupacot összerakták, és az első 100-at kiadták, és ebből a legelső helyen Kosztolányi Dezső Hajnali részegsége volt, tehát bizonyos szempontból hiteles ez a megfogalmazás, hogy a legjobb magyar vers. Például erre nagyon büszke vagyok, hogy ezt én szoktam énekelni, és egy általam nagyon nagyra becsült színész múltkor azt mondta, hogy hát ő még ezt a verset ilyen jól nem hallotta előadni. És hát ez nekem nagy öröm volt, és nagy büszkeség. De hát olyan sok dalt írtam már, hogy ebből nem választanék, azért szívemre tett kézzel egyet sem.
0: A zenét, meg a zenédet és a zenéiteket, ezt nagyon jól ismerjük. Te hogy töltődsz egyébként, mint privát ember? Hogy mi mindent csinálsz még a zenén túl, zenén kívül? Csinálsz-e valamit, bármit?
1: Hát leginkább a természetben létezés az, ami hát ez a dalaimból is talán kiderül, mert a gyerekdalaim döntő többsége, azt hiszem, mindenféle természeti jelenségről szólnak, madarakról, állatokról, esőről, pocsolyáról, stb. Amik mind nagyon érdekes és megfigyelni való dolgok. És én is, hát most már talán kevesebbet, de régen minden esetben sokat kirándultam, sokat bicikliztem a természetben. Hát a biciklizés még úgy, ahogy most is megvan, de már van egy elektromos rásegítő, de hát Istenem, ez még belefér. De az élmény az pontosan ugyanaz, mint enélkül. Úgyhogy ez egy nagyon jó találmány. Leginkább ez az, ami feltölt. Persze a családi együttlétek is természetesen. Meg hát olvasok is, bár azt is már egyre kevesebbet, mert már nem vagyok annyira fogékony az új dolgok iránt, mint régen, ez egészen biztos, ezt érzem. Úgyhogy maradjunk a természetnél, az biztos, hogy nagyon, nagyon sokat jelent nekem.
0: Építészdiplomád is van, ez engem úgy megfogott egyébként a biográfiádban, hogy jön az építészet, vagy hogy kezdődött, van-e esetleg folytatása?
1: Nem, nincsen. Úgy kezdődött, azt természetesen el tudom mondani, úgy kezdődött, hogy én volt idő, amikor csellistának készültem. Elég ügyesen játszottam, de én egy ilyen szorongós, izgulós alkat vagyok alapvetően, lehet, hogy ez most már nem látszik rajtam, persze, de hát már azóta gyakoroltam ezt-azt, és sose voltam megelégedve azzal, amit én a koncerteken el tudtam játszani, mindig az volt az érzésem, hogy otthon én ezt jobban játszottam, és ezzel van, a szerencsés emberek ezzel pont fordítva vannak, otthon gyakorolnak, tudják, de amikor helyzetbe kerülnek, akkor az még többet hoz ki belőlük, hát én ezzel pont fordítva voltam, és azt gondoltam, hogy ezért aztán ez a fajta zenész pálya nem nekem való, és inkább gimnáziumba mentem. Hát aztán, amikor választani kellett, akkor ugye a reál és a humán tárgyak egyaránt közel álltak hozzám, matematika meg az irodalom, rajzolni is jól tudtam, és ebből elég egyértelműen következett az építész pálya, ami mégiscsak műszaki, de ugyanakkor humán is valamennyire, a rajz is benne van, művészet is, mérnökség is, tehát egy ilyen nagyon összetett dolog ebből a szempontból. És akkor jelentkeztem a műegyetemre, de közben megalakítottuk a Kalákát, először csak szórakozásból, vagy hát igen, akkor egyre többet játszottunk, nagyon sokaknak tetszett, hívott a rádió, televízió műsor készült velünk, közönségünk volt, klubunk volt, és aztán mire befejeztem az egyetemet, addigra egyértelmű volt, hogy ez jobb választás, mint most neki kezdeni egy, ugye pláne az akkori rendszeren belül beülni egy nagy tervezőintézetbe, és ott akkor mászni fölfelé a szamárlétrán. Ezt úgy éreztem, hogy nem érdemes ezzel terhelni az életemet, amikor amúgy is volt benne éppen elég örömteli, hál' Istennek örömteli dolog.
0: Igen, azért nagyon, nem tudom, de szerintem nagyon kevesen mondhatják el azt magukról, hogy az a munkájuk, amit nagyon szeretnek csinálni, és ebben...
1: Hát ezt nem tudom, de aki ezt elmondhatja magáról, az biztos egy szerencsés ember. Én is az vagyok ebből a szempontból mindenképpen.
0: És aztán akkor innen a Kalákától tovább mentünk, ugye a gyerekes történetre, Levente Péterrel, Döbrente
1: Ildikó. Igen, az 1980-ban kezdődött velük való kapcsolatom és szövetkezésem. Ugye egy ilyen kommunikációs gyerekszínházat, akkor még nem volt szokás azt mondani, hogy interaktív, most már minden interaktív, az is, hogyha feltartom a kis ujjamat, és a gyerekek nevetnek, akkor már interaktív voltam, hűha. Szóval ez kicsit el van csépelve ez a szó, és nem mindig arra használják, amit tényleg jelent. De ha valami interaktív volt, akkor az volt, ugye Péter felhívott gyerekeket, és szerepeket osztott ki, és eljátszott velük egy történetet. Tehát a gyerek jobbra lépett, akkor történet így folytatódott, ha balra lépett, akkor úgy folytatódott, nem lehetett ezt megkerülni, édesém arra lépjél. Hát nem. Arra lépett, amire ő akart. Tehát ez a valódi interaktivitás nyilván. Én csak annyiból vagyok interaktív, hogy sokszor megkérdezem a gyerekeket, hogy na, mi a kedvenc dalatok, melyiket énekeljük. És hogyha mondanak valamit, ezt itt most nem kérdeztem meg Linzben a linci gyerekektől, mert nem tudtam, hogy mennyire ismerik, és inkább a felnőttek mondtak volna valamit, amit aztán egy felnőtt mondott is a végén, hogy a tágas égen andalog, ami persze sok felnőttnek még gyerekkori élménye. De otthon gyakran megkérdezem a végén, hogy van még 10 percünk, na mi az, amit... Vagy van olyan is az eleinke, ahogy éppen jónak érzem, és ez mindenképpen befolyásolja a folytatást is, hiszen ha egyik dalt kérik, akkor utána abból következően játszom valami mást, vagy máshogy alakul az egész, nem úgy, ahogy én kitalálom, és hát ez az, ami mondjuk interaktívnak nevezhető.
0: Igen, a színházok viszont, vagy hát a színházatok viszont, a tévés színház az annyiból volt, szerintem még nagyon vagány újítás is, hogy ugye gyerekrajzokkal dolgozott, tehát hogy ezek nem megdizájnozott illusztrátorokkal elkészítette a gyerek, vagy rajzok voltak, hanem az interaktivitásnak ez a magas foka is.
1: Hogy... Igen, igen, hát nyilván ezen gondolkoztunk, és hát főleg ugye Ildikó, aki a meséket írta, hogy egyáltalán hogy legyen, mint legyen, mert a televízió egy veszélyes műfaj, mert ugye előtte, amikor a rádióban a Kikopok sorozatot csináltuk óvodásoknak, az abszolút a gyereki fantáziával dolgozott és arra épített. Semmit nem lehet látni, mindenről csak beszélünk, és hogyha azt mondja valaki, hogy nézd, ott jön egy elefánt, akkor minden gyerek rögtön fogja tudni, igen, ott jön, és látod, milyen színű azon, szerinted miért olyan fehér a ormánya? Hát azért, mert... Szóval, és akkor ezzel el lehet játszani, a televízióban nem. Ha egy fehér ormányú elefánt jön, akkor azt meg kell mutatni, itt egy fehér. És akkor most nem, mi van, hát mindenki látja, erről nincs mit spekulálni. Na, minden esetre próbáltunk valami olyasmit kitalálni, ami annak ellenére, hogy televízió, mégis van benne fantáziára épülő elem, hogy ne szolgáljuk ki teljesen, vagy ne helyettesítsük a gyermeki fantáziát teljesen. Tehát volt egy doboz, egy papírdoboz, amiből kimászott, hozott egy rajzot a gyerek. A rajz az ugye, mint bábfigurák megelevenedtek, és azzal el lehetett játszani egy történetet. Ezt otthon is akárki eljátszhatta. Egy papírdobozból kimászhatott a mamájának ahhoz, és akkor vitt egy rajz. Szóval volt benne egy ilyen is. Televízió volt, mert a televíziót mégse lehet megkerülni, de mégis volt benne a fantáziának szerepe.
0: Nagyon sok fantáziával dolgozol, és nagyon sok kreativitással, amiért őrülten hálásak vagyunk. Remélem beszélhetek nagyon sok mindenki nevébe, mert hogy mi ezt kaptuk tőled, mint ajándék, ezt a sok zenét, és sok dalt, és sok képi világot, hangi világot. Németül úgy hívják egyébként, hogy Kopfkino, hogy az ember fejébe működhetnek ezek a képek, amik megjelennek, ugye? Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és eljöttél Linzbe hozzánk is.
1: Nagyon szívesen, és örülök, hogy ez még belefért az életembe, egy ilyen kirándulás. Még megyek tovább Nürnbergbe és Münchenbe, és ott is ugye kint élő magyar gyerekekkel fogok találkozni, és abban bízom, hogy ez a találkozás nekik is sokat jelent majd.
0: Biztos vagyok benne. Köszönöm még egyszer Grélusz Vilmosnak.

Le is feküdtem, ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom.

Szeretetesen feküsznek, s megforduló szemük kancsítva néz szét, ködébe csalfán csillogó eszüknek.

Grillus Vilmost hallottátok, és utána a Hajnali részegség című verset, amit a Kalákával zenésítettek meg. Május második vasárnapja Ausztriában, ma az anyák napja. Szeretnénk minden édesanyának csupa jót kívánni. Tudjuk, hogy nem csak ma kell ünnepelni titeket, de ma különösen. A mindennapi láthatatlan munka, amit ha nem csináltok, akkor látszik a leginkább. A sok ölelésbe rejtett, a ruhába belemosott, a szendvicsbe belekent, ebédbe belefőzött, jó ét pusziba beletöltött szeretet. Ezt szeretnénk nektek megköszönni, ma különösen. És azon édesanyáknak is küldjünk ma egy gondolatot, akik szeretnének édesanyák lenni, szívükben azok is, de valamilyen okból ők nem tudják a gyermeküket ma megölelni.

0: kiben bízok, mert a világ hideg.
1: Báj Alex és a Slep és Giájnak az anya című számát hallottátok. Tegnap, május 9-én Magyarország új kormánya esküdött fel. Egy új korszak kezdődik Európában. Hadd szóljon most itt nálunk is Olaj Boja Magyarország című dala, amihez Geszti Péter maga írta a dalszöveget, és írt róla tegnap. Tudtam, hogy ez a dal egyszer a helyére kerül.

Oláibolyát hallottátok Magyarország című dalával. Ez a május itt Ausztriában tele van jobbnál jobb, hosszabbnál hosszabb hétvégékkel, és ünnepnapokkal, és alig járnak a gyerekek iskolába, és amúgy is Urferánermarkt van, és a május 1-től kezdve az anyák napján keresztül a Kriszti Himmelfárt, most idén a Pünkösd is májusra esik, szóval, hogy rengeteg lehetőségünk van ezt, azt, amazt csinálni, koncertre menni, például, vagy az Úrfixet befejezni ma május 10-én, van az utolsó nap a tavaszi Urferánermarkton. Egyébként gyönyörű az idő, ki is lehet menni, kirándulni és túrázni, hogyha szeretnétek feltöltődni a természetben. Egyébként jó pár programmal is készül Linz városa is, és itt a környéki magyar szervezetek is. Például a Party Arena Production május 13-án Perkbe hívja a bulizni vágyó közönséget Szecsei bulira, a Jederzeit klubba, Greiner Strasse 2, Perg, szerdán május 13-án este 10 órától rezidens DJ Antoine maga. Party Arena Productions Facebook oldalán további információkat találhattok az eseményről, ami még érdekes lehet számotokra, ha például a pünkösd előtti pénteken Linzben vagytok, május 22-én. Ez a Spéci Fest az Auwieseni városrészben, Linzben, a Wacheder Vielfalt Stadt Linz program kínálata délután 3 órától a Wüstenrot Platz 3 szám alatt. Maga az integrációs iroda közösen a városrésszel szervez egy programsorozatot, ahol a Kudelmodell támogatásával egy gyerek rock koncertre is ellátogathattok. Szuli Pusban zenél majd, és lesz arcfestéstől kezdve az utcai krétával rajzoláson keresztül a mindenféle program, úgyhogy ha érdekes lehet számotokra, ez május 22-én van. Május 19-én a Mesés Női Kör szervezői várják még a nőket, asszonyokat, lányokat egy Mesés Női Körre, azt hiszem a neve mindent elárul, Terényi Lívia egy mesét hoz, Székely Tíme pedig az Art Coaching technikával ezt kiegészíti, és egy kedves meghitt közös beszélgetésre, kalandra a mesék szárnyán, ön reflexióra hívja az odalátogatókat. Jelentkezni mindenképpen érdemes, mert a részvételi helyek száma korlátozott. Májuson pedig, ha egy kicsit tovább nézünk, akkor május után június jön, ugye? Június 6-án a Hungaromédia ünnepli fennállásának 25. évfordulóját egy egész napos fesztivállal vár titeket. Gulyásfőző kihívás során többféle gulyást is kóstolhattok majd. A Marica produkció bábszínháza, Balázs Réka fuvola szólója és Szeder akusztik triója lesznek a fesztivál fellépői, emellett családi játékok, kvíz és sok beszélgetés várja az ünnepelni vágyó közösséget. Június 6-án reggel 10 és este 10 óra közt Leondingban, a Dreierhofban. Úgyhogy szóljon is most egy Szeder szám, itt nektek a Figyelj rám címmel.

Szedertől hallottátok a Figyelj rám című számot. Ezzel a számmal és még pár magyar dallal búcsúzunk. A Hungaro stúdió adását hallottátok a Rádió Fró hullámhosszán, Linzből a 105,0 MHz-en, online pedig a www.fro.at streamen. Én Ecser Vera vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt lehettem veletek. A régebbi adásainkat, ha kíváncsiak vagytok rá, akkor a cba.media/hungarostudio archívumból visszahallgathatjátok. Csodás vasárnapot kívánunk nektek!

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnénk.